0: leszek, sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7 és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-ig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A 3 napos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iszkiri, vasárnap pedig Brand Nyúl lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannonlovas Akadémián. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakottalad pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosson. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Megújul a Honvéd utcai két háziorvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Kolm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Álmodj!

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános bölcsöde és az Idősek klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zene Világnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élményé váljon az ünneplés. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. November 1-én lép életbe Kaposvár új buszmenetrendje, amelyet egyhangulag fogadott el a város közgyűlése. A menetrend a nyári lakossági fórumokon összegyűjtött javaslatok alapján hosszas szakmai és közösségi egyeztetéssel készült. Havonta mintegy 170-nel több busz indulás lesz, ebből több mint 80 hétvégén, így évente csaknem 97 ezer kilométerrel nő a buszok által megtett út. Három új midi buszos járat is indul, a kisebb járművek a Búzavirág utca, Pipacs utca térségét, az Aranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát szolgálják ki. Az első két hónap tapasztalatai alapján szükség esetén tovább módosítják majd a menetrendet. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A háromnapos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iszkiri, vasárnap pedig Brand Nyúl lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannonlovas Akadémián. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7 és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-ig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet. A heti lap pedig a 7 fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll. A nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék.

Kávé Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a kaposvári közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj programot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75.000 forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Megújul a Honvéd utcai 2 háziorvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Kolm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 5 perc elmúlt el reggel 7 óra. Nagyon kellemes és vidám hétvégét kívánok nektek. Ide is elértünk, kérem szépen. Szeptember hónap utolsó hétvégéjén vagyunk. Szeptember 26-án, én pedig egészen 13 óráig leszek a mikrofonnál, és odakint 8 fok a hőmérséklet, hát 1 foknak érződik, cula. Mondhatnám ezt is ugye a Bad Boys 2-ből idézve, egy kicsit átköltve, de az biztos, hogy rétegesen kell öltözni bárhová is mentek, és ha éppen majd dolgoztok, vagy már dolgoztok, ugye ez nézőpont kérdése, műszaki beosztás szempontjából. Nagyon jó munkát és kitartást kívánok így a szombati munkavégzéshez. Én pedig próbálok mindenkit átlendíteni ma is a holdpontokon. Ezt teszem majd a legjobb zenékkel, hogy még kellemesebben, könnyebben és jobb kedvűen teljen ez a mai nap. 0670-32-32-355, ez pedig a telefonszámunk. Az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhetőek vagyunk, illetve az SMS és a Viber számunk is ugyanez. Várom a közlekedési információkat is, ha vannak, illetve ha bármiben tudunk segíteni, állunk rendelkezésetekre. Eltűnt vagy egy megtalált házi kedvenc kapcsán is. No, hódítsanak akkor a legjobb zenék így. Szombat reggel mindjárt jön David Guetta újdonsága, You and I, Me and You, előtte pedig szintén egy tempós felvétel indítja ezt az órát, ez pedig Olivia Rodrigo és a Get Him Back.

lendületet és az energiát a mai naphoz. Szeptember 26-a szombat van, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Rádió Most FM 91.2, fél perccel múlt el 4:48, 0670-32-32-355, továbbra is az elérhetőségünk, használjátok, bátran lehet üzenni is, ünnepelteket is lehet köszönteni, akiket ráadásul én is hamarosan köszöntök majd, illetve fellapozom kalendáriumunkat is, amiben megtudhatjátok azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a szeptember 26-ához a teljesség igénye nélkül. Itt a hangom alatt pedig már is indult Ed Sheeran és Khalid közöse, ez

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3,5 perccel vagyunk, 7:30. Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Én Horváth Szabi vagyok, és már is megosztom veletek azt, hogy milyen történések, és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a szeptember 26-ához. Teszem ezt most is, mint mindig, a teljesség igénye nélkül. Például 1945-ben, 81 éve New Yorkban meghalt Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. 1973-ban, 53 éve először repült a Concorde Washington és Párizs között, az út pedig 3 óra 33 percig tartott. Megszületett Iván Pavlov 1849-ben, 177 éve, Nobel-díjas szovjet fiziológus, aki ugye a reflexeket kutatta. Megszületett 1898-ban, 128 éve, George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. 1943-ban, 83 éves ért fel Szörényi Szabolcs, basszusgitáros, zeneszerző, zenei rendező, 1965-től 73-ig az Illés, 1974-től 1984-ig pedig a Fonográf együttes tagja. Megszületett Brian Ferry, aki a Roxy Music zenekarnak volt a frontembere 1945-ben. 1948-ban sírt fel Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő, énekesnő. A Broadway-n 1957-ben, 69 éve mutatták be a West Side Story című musicalt. Először tartottak televíziós elnökjelölti vitát az Egyesült Államokban 1960-ban, 1981-ben, 45 éve, az Iron Maiden zenekarhoz csatlakozott Bruce Dickinson énekes, és végül, de nem utolsó sorban, $150 büntették a Rolling Stones gitárosát Brian Jones marihuána birtoklás miatt 1968-ban, 58 éve. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a The Rolling Stones dalával megyünk tovább. Jön a Start Me Up!
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Egy 6-tagú kutató csapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
3: Milyen finoman fogalmaztál.
2: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám!
4: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Ha a lefolyót beszélni tudna...
8: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
7: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
9: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
10: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottam. Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 8-9 fok környéki a hőmérséklet jelen pillanatban is odakint. Hát szépen lassan már be kell fűteni, nagyjából az éjszakai órák minimuma ennél magasabb nem lesz, így a 30 napos előrejelzést is nézve közben, sőt inkább alacsonyabb lesz majd, így a hónap közepén már 5-6 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála, ami viszont egy picit kompenzálja azaz, hogy a nappali órák maximuma a mai napon 21 fok környékén, holnap után pedig 23-24 fok környékén lesz. Ma még teli hold is lesz, úgyhogy ezt is érdemes lesz szem előtt tartani. Csapadékra nem kell számítanunk a hétvégén, viszont napos felhős időszakok váltakoznak majd. Nézzük meg az orvos meteót is. Abban azt látom, hogy időjárási front nem lesz felettünk, de ugye a kezdetben a hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat, ugyanakkor a naposabb idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig így, tehát most is a réteges öltözködésre.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Itt a rádió, moston pedig 2,5 perccel 3:48 után a húrok közé csapunk, a Linkin Park dalával érkezik a Burning Down, utána pedig Justin Timberlake is itt lesz 2024-ből a Selfie.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Nem maradj le róla. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. November 1-én lép életbe Kaposvár új buszmenetrendje, amelyet egyhangulag fogadott el a város közgyűlése. A menetrend a nyári lakossági fórumokon összegyűjtött javaslatok alapján hosszas szakmai és közösségi egyeztetéssel készült. Havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz, ebből több mint 80 hétvégén, így évente csaknem 97 000 kilométerrel nő a buszok által megtett út. 3 új midibuszos járat is indul, a kisebb járművek a Buzavirág utca, Pipacs utca térségét, az Aranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát szolgálják ki. Az első 2 hónap tapasztalatai alapján szükség esetén tovább módosítják majd a menetrendet. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zenevilágnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élménnyé váljon az ünneplés. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Vidám hétvégét kívánok nektek, kellemes szombat reggelt, pár perccel múlt el 8 óra, a jó zenék pedig felsorakoztak a következő 60 percre is. Mindjárt jön Diáz és Mente egy friss dallal, az Így volt szép cíművel, előtte pedig egy végtelen álomba csöppenünk az Experience dalával, 1996-ból jön az A Never Ending Dream.

Legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk reggel 4.9 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és hamarosan köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat, ráadásul őket ti is köszöntetitek rajtunk keresztül egy üzenettel, írjatok vagy hívjatok 0670 32 32 355, és minden üzenet mellé jár természetesen a meglepetést a soron következő a listánkról, melyet mi választunk. Már is szólít a hangommal a Taylor Swift-tal az Anti-Hero, utána pedig forrósítunk hangulaton, hiszen érkezik Erik Iglesias és Wisin közöse, ez lesz a duell el Corazon.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Oly módon ráadásul, hogy köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat. 7 perccel vagyunk egyébként reggel 8:30 előtt. Én Horváth Szabi vagyok. Szeptember 26-a szombat van, és a mai napon a Justina nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy latin eredetű név, jelentése igazságos. A Justina név alkalmassá teszi viselőjét a gyakorlatias gondolkozásra, ugyanakkor alkotókész, nagy képzelő erővel rendelkező személyiség kialakulását támogatja. Figyelme minden részletre kiterjed, bár többnyire kissé türelmetlen. Fontos számára a rend, az állandóság és a dolgok, események átláthatósága, de vannak benne olyan erők is, melyek ezen értékek megteremtése ellen dolgoznak. Ezt írt a nagy kalendárium a Justina névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Damjánok, a Kozimák, a Kozmák, a Cipriánák, a Cipriánok és az Özsébek is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm hamarosan egy kis kereskedelmi kitérőt követően Joss Tondolát, érkezik a You Had Me.
0: Ez volt a kalendárium. Reklám.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottam.
0: Kedvenc zenéiddel! Music, music. A pillanat! A tiéd!

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk reggel 3.49 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és hát az elmúlt napokban többnyire változatlanok maradtak az üzemanyagárak, a legutóbbi érdemi emelkedés a múlt héten történt, viszont egyelőre egyik üzemanyag típusnál sem érkezett újabb árváltozás, így a 95-ös benzinliterét 636 forintért, a gázolaj literét pedig 709 forintért tankolhatjuk, de ugye továbbra is a különböző töltőállomások árai között 10 akár 20 forintos árkülönbséget is tapasztalhatunk. 0670 32 32 355 pedig a telefon, SMS és Viber számunk, a jó zenék pedig a folytatásban is szólnak itt a Rádió Moston. Most például Bruno Mars dala, ez a Locked Out of Heaven.

0: Manna Rádió mostan ezt az órát hazér felvétele zárta, a Too Sweet, a következő órában pedig olyan slágereket hozok, mint Sunbury és a Humwrecker. Itt lesz Rosé újdonsága és a New Trick. És hamarosan indulunk 1989-ből Jason Donovan felvételével az Everyday cíművel. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, hiszen a jó zene garantált. Most azonban, mivel 9 óra van, Lóri hozza a legfrissebb híreket, információkat.
1: 91.2. Rádió most. Hírek most.
2: Személyautó és autóbusz karambolozott a Balatonnál. Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó válogatott. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Megújul és kibővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyilászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Személygépkocsi és autóbusz ütközött pénteken délután Balatonszemes térségében, a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagyis a 7-es főúton. A helyszínre a Balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották. Ők szüntették meg az érintett útszakaszon a forgalmi akadályt is. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 1-0-ás vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B-divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány új hangok örökölt dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek 3 illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható.
1: Időjárás jelentés.
2: Megszűnt a hűvös levegő utánpótlása, így a hétvégén már egy fokozatos felmelegedés kezdődik. Ma gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A csúcsfőmérsékletek 22 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

volt Lost Frequencies, Xander Link és Kevin Jones dala Love to Go itt a 91.2 Rádió Moston. Nagyon kellemes és vidám hétvégét, szombat reggelt kívánok nektek, hiszen pontosan 4:10 van. Én Horváth Szabi vagyok, 13 óráig leszek a mikrofonnál, ebben az órában nem marad el a csillagjóslás sem. Hozom a horoszkópot, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban majd az óra második felében, illetve hamarosan pár dalt követően rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést is. 0670 32 32 355, ez pedig az elérhetőségünk, a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is, akár megtalált vagy elveszett házi kedvenc kapcsán is segítünk a közreadásban, úgyhogy keressetek bennünket bizalommal, itt a Rádió Moston pedig a jó zene garantált, Kecáék érkeznek a folytatásban már is a zene.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 4 perccel vagyunk 10:30, a hőmérő higanyszállal kúszik felfelé, és elérheti majd délután 3 óra magasságában a 21 fokot is. Egyébként nagyon furcsa így, hogy a reggeli hideg hőmérséklet mellett ennyire felmelegszik majd az idő, elég nagy egyébként a hőmérsékleti kontraszt. Az előttünk álló éjszakán szintén 8-9 fokig hűl majd a hőmérséklet, holnap pedig egy picivel melegebb lesz, ám bár jóval inkább felhősebb lesz majd az idő a nap második felében, 23-24 fokot is mutathatnak a hőmérők, úgyhogy igazából így a későbbi órákban, mind a mai napra vonatkozóan, mind pedig a holnapra vonatkozóan is érdemes lehet szabadtéri programok tervezésében gondolkodni, hiszen csapadékra sem kell számítani. Itt a rádió mostan pedig rövidesen egy kis kereskedelmi kitérőt követően Summer-dalátozom a Ham Record, aztán a 12 csillagjegy jóslatával térek vissza, 3 felvonásban majd a horoszkópban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
4: Hát én nem fogok.
3: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje 3-szor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
4: Úristen.
3: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
4: Én meg téged.
3: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
7: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
8: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 9:53, ez a horoszkóp első köre, benne pedig a szokásos módon a kosok, a bikák, az ikrek és a rák jegyűek jóslatai jönnek. Kos, teli hold van a jegyedben, ami számodra az év legfontosabb teli holdja. Lezárulnak bizonyos folyamatok és újak kezdődnek el. Lehet, hogy ezt egyelőre csak a lelkiek szintjén érzékeled, de rövidesen meg fog mutatkozni a fizikai síkon is. Bika, a nap Plutó trigon téged is erősen érinthet, ha szingli vagy, hozhat egy olyan találkozást, amikor egészen lenyűgöz a másik. Az is lehet, hogy jön egy olyan pozitív szerencsés információ, ami más színben láttat valamit, mint eddig. A kos teli hold is értékes felismerésekkel jutalmaz meg téged. Ikrek, már délelőtt átlép a hold a kosba, ami téged aktivitásra ösztönöz. Bármi jöhet, ami mozgás, sport. Ez pedig arra is nagyon jó, hogy levezesd azt az irtózatos feszültséget, amit a teli hold jelképez. Este akár jósló álmaid is lehetnek. Rák, a hold állapotainak hullámzása téged mindig is egészen közvetlenül érint, hiszen az uralkodó bolygód. Ma is megtapasztalhatod ezt, hol könnyed vagy és tetrekész, hol pedig feszült, úgy, hogy nem is találod az okát. Relaxálj, pihenj, töltődj, ha egészen kevés szabadidőd van, azt is töltsd meg valamilyen önjutalmazással, például sütivel, egy kád vízzel, egy finom kávéval, vagy bármivel, ami boldogsághormont ad. Itt a rádió, mostan pedig jön a No Doubt és a Hella Good, utána pedig hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp második köre, az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatával. Oroszlán, a nap ma kap kedvező és kedvezőtlen fényszöget is. Te is kapsz nagy dicséretet és kritikus megjegyzéseket is. Nem kell elbizonytalanodnod magadban, a kosteli hold meg fogja mutatni a következő napokban, hogy jó úton jársz. Szűz. Izgalmas nap, talán túlságosan is, hiszen szombat van, pihennél, és ma folyton közbe jöhet valami. Sok a változás az energiákban. Akkor csinálod igazán jól, ha most függetleníted magad mások feszültségétől. Olvas, sétálj vagy főz valami finomat. Mérleg. A mérleg nap ma kap egy szembenállást a Neptunusztól és egy hihetetlenül támogatott Trigon fényszöget a Plutótól, ami az átalakulás bolygója. Most érzelmi szinten zavar lehet a rendszerben, de jön egy olyan felismerés, ami megnyugtatja a lelkedet. Skorpió. Az egyik uralkodó bolygód a Plutó a napnak ad támogatást, a másik uralkodó a Mars pedig a Holdnak. Sokan fordulnak ma hozzád kéréssel, óhajjal, sóhajjal, és benned annyi erő és türelem van, hogy még erre is jut energiád. A kosteli hold este viszont hozhat konfliktust. Itt a rádió, mostan pedig Sabrina Carpenter dalával megyünk tovább a House Tour cíművel, utána hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez a horoszkóp harmadik köre, benne pedig a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, téged nem érintenek közvetlenül a feszült hatások, leginkább abban mutatkoznak meg számodra az égi folyamatok, hogy felpörögsz és a szokottnál is lendületesebb és lelkesebb vagy, azért figyelj a többiekre is. Bak, neked ma is acélból vannak az idegeid, ami őszintén jó hír, mert másoknak meg nem. Itt te lehetsz ma a béke őrzője, aki nem húzza fel semmin sem magát, nagyon szép élményeid lehetnek délután. Vízöntő. A vízöntőben járó Plutó vet egy csodás fényszöget a napra, most te leszel az, aki a másikat erősíti, bátorítja, az is lehet, hogy valaki hozzád fordul segítségért, és te csodálatos tanácsot adsz neki. Nagyon szép napod lesz, a feszültségek ellenére is. Halak. Reggel még a halak jegyében ébred a hold, majd délelőtt átlép a kosba, és itt lesz teli hold. Az érzékeny lelkiállapottól jutsz el te is addig, hogy elhatározod magad valamire és cselekszel. Viszont arra vigyázz, hogy a kos teli hold hirtelen kirobbanó haragot jelezhet. Ezeket jósolták nekünk mára a csillagok. Nagyon szép napot kívánok nektek, itt a rádió, mostan pedig jön az Entrance és Rod Stewart közös dalát, Think I'm Sexy. 10 órakor Lóri hozza a legfrissebb híreket, infókat, utána pedig indul a 20-a csúcson csütörtöki adásának ismétlése.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Nehéz év áll a cukorrépa termesztők mögött. Hármas karambol Szent Balázsnál. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Pénteken a mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Sima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát. Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. Megújul és kibővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Három személygépkocsi karambolozott pinteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ők áramtalanították a járműveket is. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta, a Blue Heron, a Csendes barát, a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
0: Időjárás jelentés.
2: Megszűnt a hűvös levegő utánpótlása, így a hétvégén már egy fokozatos felmelegedés kezdődik. Ma gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A csúcsfőmérsékletek 22 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Ha-ho mindenkinek, sziasztok! Itt a 20 a csúcson jelentkezik a két kusza manusz ma is, Vilike.
6: És Miki. Jól nézünk, Miki.
5: Na, drága hallgatók, reméljük, hogy minden oké veletek is, és velünk tudtok tartani ebben a röpke egy órácskában, mi nagyon örülnénk neki. Mert hogy jó zenék, újdonságok, retro helyezet, minden elengedhetetlen kellék itt lesz, ami egy jó kis hacshoz kell. Persze a főszereplő természetesen megint egy nagyon izgalmas téma. Szeptemberrel bizony sok esetben eljön a mi időnk, Vili.
6: A vén asszonyok nyara.
5: Nem erre gondoltam.
6: Az, hogy vén...
5: De nem erre gondoltam, és nem is az iskola kezdésre láttam egy jó mémet, tudod, hogy, hogy egymás mellett ott van egy fotón egy szarvasbika, meg egy iskolás kisgyerek, ott volt a szöveg, hát hogy igen. Itt a szeptember eljött a bőgés ideje.
6: Hát arra jó, ez jó. A kisgyerek nem akar menni iskolába,
5: igen.
6: A bika meg nagyon akar menni valahova.
5: Így van. Na, azért fogalmaztam így, mert ebben az évszakban nagyon sok díjátadó zajlik, köztük a mi egyik kedvencünk, amihez évről évre szeretünk visszatérni, úgyhogy most sem lesz ez másképp. Beszélnünk kell róla, hogy szeptember 3-án újra kiosztották az Ig Nobel díjakat.
6: Ezt csináltuk tényleg, ezek a...
5: Tudtam, hogy hiányzott. Kicsit igen.
6: Zizi díjak egyszerűen.
5: Tavaly és tavaly előtt is foglalkoztunk a témával, mert hogy ez a rangos elismerés pont olyan, mint mi, mint a 20 csúcson. Legalábbis szeretném azt hinni, hasznos, de kicsit nyakatekert. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a feje tetején hatékony, mint mi. Általában. Na, ha valaki lemaradt volna, akkor egy kis gyors talpaló. Az Ig Nobel díjat a nemzetközi tudományos élet azon szereplői kapják meg, akiknek tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez vagy mulatságos javaslatokhoz vezet. A legnevesebb tudományos kitüntetés komolytalanabb változatát egyébként azok a kutatók érdemlik ki, akik eredményei egyszerre késztetnek nevetésre, de gondolkodásra is. És ez nagyon fontos.
6: Ami értelmetlen lehet hasznos.
5: Ugye? Így van. Tehát, hogy maga a kutatás értelmetlen, mert azt mond, majd ma ezt megint bebizonyítjuk, hogy azt mondod, hogy atya úristen, mekkora baromság, hogy lehet ilyennel foglalkozni. Aztán az eredmény hoz valami olyan meglepő dolgot, amire azt mondod, hogy azta. Pontosan ez az Ig Nobel-díj, hogy azért mégsem haszontalan, mert hogy valami haszna van, csak nyilván a tudományos életben ennél sokkal előremutatóbb dolgokra szoktak utána nézni. Gondolj csak bele, az elmúlt években ugye magyar kutatók is voltak díjazottak, beszélgettünk is velük, mégpedig Acél Balázs és Bognár Miklós, az ELTE PPK kutatói, akik egy nemzetközi csoport tagjaként kapták meg magát az elismerést, ők ugye azt kutatták, hogy bizony a közhiedelemmel ellentétben a pénzfeldobás nem 50-50 százalékban igazságos.
6: Hát én szerintem nem százalékra gondol ilyenkor az ember, hanem a szerencse dolga.
5: Hát de a szerencse dolga. De onnantól kezdve, hogy nem 50-50, onnantól kezdve az már nem a szerencse dolga. Mert ők bebizonyították, hogy bizony az esetek egy részében többször van fej,
6: de nem
5: mint írás.
6: Tudod manipulálni? Nem tudod.
5: Manipulálni nem tudod, de akkor sem teljesen igazságos, mert ha te azt mondod, hogy te fej, én meg azt mondom, hogy írás, akkor automatikusan neked matematikailag nagyobb esélyed lesz nyerni. Van nálad egy fénypénz, próbáljuk ki.
6: Csak euró.
5: Ez pont jó.
6: Dollár?
5: Pont jó, az is pont jó.
6: 1000 eurós van csak.
5: A 10000-es hiába dobáljuk. Na mindegy, akkor majd szerzünk egyet és kipróbáljuk. Na, idén nem voltak magyar díjazottak, viszont voltak nagyon érdekes és tényleg ilyen nyakatekert kutatások, úgyhogy ezeket elhozzuk ma nektek, jó? Dr. Willivel kutatunk mi is. Mielőtt azonban belekezdenénk, meghallgatjuk listánk 19. helyezettjét, ugyanis Sombra ide csúszott le a Potential című dallal, még mindig itt van azonban a listán, úgyhogy ez jön most.
7: A 19.

0: a csúcson. Egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Ő volt Szombra és a Potential című dal itt a Kusza 20-as listában, drága hallgatók. Na, Ig Nobel-díj, ugye beszéltünk arról, hogy néhány éve magyarok is kaptak díjat, mert kiderítették, hogy bizony a fejnek nagyobb esélye van, mint az írásnak.
2: Hányszor dobták fel?
1: Hú, azt már nem emlékszem, valami nem tudom hány százezerszer, nagyon sok embert vontak be. Hát ahhoz, hogy reprezentatív.
2: Hát mi csak háromszor fogjuk, vagyok négyszer?
1: Háromszor? Legyen három. Na, szereztem egy 200-ast. Te leszel akkor a fej,
2: jó.
1: Én az írás, tehát neked nagyobb esélyed van nyerni. Figyeljetek. A francba.
2: Na, hova esett?
1: Fej. Te nyertél.
2: Nyertem, nagyon jó. Lóvé.
1: Írás.
2: Na?
1: Egy-egy. Fej. Te nyertél. Erről beszéltem. Igazuk volt. 3-2-1-re te nyertél.
2: És ha feladott még egyet, lehet, hogy 2-2 lett volna.
1: Fej.
2: Hi-ha.
1: Ennyi, Vili. Tessék.
2: Akkor inkább kőpapírolló.
1: A gyerekek, 2026-ban is kiosztották az Ig Nobel-díjakat. Csodás kutatások kaptak elismerést több kategóriában is. Méltatták idén is a biomechanika, a közigazgatás, a kémia, az orvostudomány, a biológia, a fizika, a technológia, a neurobiológia, a környezettan területeit is. És persze kiosztották az Ig Nobel békedíjat is. Hol kezdjük, Vilike? Kezdjük a biomechanikával, ez manapság úgyis divatos terület. Idén a biomechanikai Ig Nobelt egy brit-amerikai fúzió kutatói kapták, akik zászlajukra tűzték azt, hogy felfedik a csókolózás titkát.
2: Kell, mert az úgy jó titok.
1: Figyelj, olyan dolgokat tudtak meg belőle, és itt igazolom vissza megint azt, amiről beszéltünk.
2: Akkor tudod? Én most eddig leéltem egy ilyen...
1: fél életet, tudatlan csókolózás?
2: Hát azért, hogy a smaci, mert közel kellök a páromhoz.
1: Na igen. Tehát, hogy van bennünk egy ösztön.
2: Van benne egy ilyen, nem csak egy ösztön, egy ilyen szexuálisan is jó.
1: Hát valószínűleg igen, beindítja jó a szexuális érzés. Folyamatokat.
2: Kell a, hogy minden teljes legyen.
1: Felkészíti a testedet a szexuális együttlétre.
2: És jó, kell még ezek? Ezen kívül van még neki
1: mit
2: más?
1: Mit kutatni? Igen, mert ennek ilyen evolúciós hátterét is vizsgálták, illetve azt, hogy a csókolózás az kimondottan az embereknek a tulajdonsága-e, mert mi azt gondolnánk ugye a főemlősök, hogy hát persze, csak mi smacizunk. A nagy pikulákat.
2: Hát lehet, hogy összeérinti a két kutya az órát, az is annak számítaná, hogy megnyajad.
1: Na, elolvastam magát a kutatást. Ez angolul megjelent egy bizonyos magazinban, és nagyon érdekes dolgot tudtam kiszűrni belőle. Ugyanis nem csak mi emberek csókolózunk, és bizony a csókolózás nem csak szimpla izgalmi tevékenység vagy szórakozás. Bizony az evolúcióban is fontos szerepe van, ami mellesleg mondjuk elég undi, de ettől még így van. A kutatásból kiderült ugyanis, gyerekek, hogy bizony a csókolózás két példány között egy aféle teszt. Bizony a potenciális reprodukciós partner, tehát ugye a másik fél, akire azt gondolja az egyik fél, hogy ő esetleg reprodukciós, tehát utódnemzésre alkalmas lehet. Tehát ennek a partnernek a megcsókolása lehetővé teheti a partner minőségének és alkalmasságának értékelését szaglási jelek segítségével, ezen kívül a partner egészségi állapotának, genetikai alkalmasságának feltérképezésével, a száj mikrobiomjainak segítségével. A gyakorlatban ezt mi emberek sokkal izgalmasabban éljük meg, de gondoljatok csak bele, ha valakinek jó a közelsége, finom az érintése és az az illat, amit akkor érzel, amikor bizony érzed a bőrét, meg érzed a száját is valamelyes csókolózáskor, mert azért ott van az orrod közel, és ha finom a csókja, akkor azt szoktuk mondani, hogy úgy átment a teszten, a testünk alkalmasnak ítéli az utódlás megvalósításához. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy tudod, hogy úgy finom a csókja, meg úgy jó, akivel jó csókolózni, arra az ösztöneid azt mondják, hogy vele akkor igen, alkalmas lesz az utódnemzés, és hogyha belegondolsz, tényleg így van, mert akivel nagyon jó csókolózni, azzal mondjuk lehet, hogy szívesen ágyba is bújnál. Akivel viszont nem jó, mert kellemetlen, olyan fura, olyan diszonáns az egész, vagy nem jó ízek, nem jó illatok vannak, azzal az ember nem is akar.
2: Hogy nem vettek egy protkot?
1: Vili, de hogy ez nagyon nem marhaság, tehát ebben tényleg van valami.
2: És szerintem ezért van az állatoknál is, ami lehet, hogy nem csók, tehát a pingvinek összeérintik a csőrüket, valami
1: sokkal
2: hasonló.
1: Sokkal inkább ilyen elemzés. Sokkal inkább elemzés, és kiderült, képzeljétek el, hogy rajtunk kívül szinte minden majomfaj csókolózik, a préri kutyák, a jeges medvék.
2: Ráadásul csimpázok, azok még rá is játszanak.
1: Rá is, igen.
2: Előttem.
1: De mondom neked, ha láttatok már jeges medvéket csókolózni, az beszarás, az utóbbiak olyan nyelvezést lenyomnak, hogy nem hiszed el. a jeges macik. Jeges smaci. Nagyon kemény. Igen. Ezen kívül hát egyes halak, madarak, de még a hangyák is maciznak.
2: Ne, hangyákat nem láttam.
1: Esküszöm, láttam hangyákat. Vannak fotók róla, hogy a hangyák egymás rágó szervét összeérintik. Hmm. Nyilván nem élvezetből, nem azt mondja Jancsi hangja Juliska hangyának, hogy de jó, a csáp rágód, nyuszika, gyere, fordulj.
2: Gyere. Menjünk egy kört.
1: Gyere, menjünk, lopjunk együtt morzsát.
2: Jaj, Isten.
1: Ilyen nincs, hanem ők elemzik egymást. Na, most mondjátok meg, hogy ez hülyeség. Ez nem az. Hát milyen jó, hogy ez kiderült. Hát gondoltátok volna? Amikor valakinek finom a csóki, akkor gondoljatok erre.
2: Meg amikor már eljut odáig, hogy valakivel csókolódni fogsz, vagy van rá esély,
1: igen,
2: akkor már közelebb kerültél hozzá. Tehát mindenkivel nem lehet.
1: Így van, és ezt is gondold végig.
2: Mert mindenki nem fogadja be a te csókodat.
1: Így van, és azért megnézed a másik száját. És egyszerűen már maga az is egy teszt. Tényleg, ha valakinek megnézed magát a fizimiskáját, meg a száját, akkor benne van az, hogy van olyan nő, akit mi ugye férfiak úgy szívesen megcsókolnánk, de van olyan, akit úgy annyira nem.
2: Megfordítva is igaz.
1: És fordítva is igaz.
2: Hát na, én például téged nem akarnak.
1: Hála az Isten. Na, ennek megünneplés.
2: De azért puszit adok.
1: Ne, köszönöm, nem.
2: Homlokod, de na.
1: Nem, köszönöm, nem szeretem.
2: Csak kérni, ezért ilyen baráti.
1: Ünnepeljük meg azt, hogy semmi.
2: Baráti öle és csup.
1: Nem akarok csupot, gyerekek, ne. Inkább hallgassunk meg egy dalt, jó?
2: Jó.
1: Mégpedig Chloe Kishát, aki Question of the Day címmel egy új dalt jelentetett meg. Szurkoljatok nekem, gyorsan tudok futni, hogy megússzam. Jó, jön a dal,
2: nem, aztán nem, folytatjuk. Nem vagyok ennyire veszélyes.
3: A 17.

0: Na, egy nagyon kellemes kis őszi dal, Chloe, Kisha és a Question of the Day című dal újdonságként jelentkezett be itt a 20 a csúcsomban, nem sokára jövünk egy másik újdonsággal. Előtte azonban kutatunk tovább, most hagyjuk a smacizást, szerencsére megúsztam, jelentem.
1: Vicceltem, Miki.
0: Tudom én. Na, nézzük meg a közigazgatási díj nyerteseit, Vili.
1: Közigazgatás, várja, hát, oké, mondjuk, na, hajrá.
0: Igen, nagyon fura a gyűjtőfogalom ez. Nagyon érdekes maga a kutatás. Gyerekek, képzeljétek el, egy kutatócsapat, melyben adott delegált tagokat, hogy így mondjam, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada is, azt kutatta, hogy a felsőbb osztályba tartozó emberek sokkal kevésbé gyakorolnak empátiát a szegényebbekkel szemben. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a felsőbb osztályból származó emberek nagyobb valószínűséggel lopnak édességet gyerekek készleteiből, és másfajta etikátlan viselkedést is tanúsítanak.
1: Itt most egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az anyagilag jó módban állókról van szó, az a felsőbb osztály.
0: Így van, így van. Figyelj! A laboratóriumi vizsgálatokban a felsőbb osztálybeli egyének nagyobb valószínűséggel mutattak etikátlan döntéshozatali hajlamokat, értékes árukat vettek el másoktól, hazudtak tárgyalásokon, csaltak egy esetleges díj megszerzés esélyeinek növeléséért, és támogatták az etikátlan viselkedést a munkahelyen, mint az alacsonyabb osztálybeli egyének.
1: Szép.
0: De most komolyan, ez azért, érted, egyrészt vérlázító, másrészt viszont döbbenetes is egyben. Az eredmények azt mutatták, hogy a felső osztálybeli egyének etikátlan hajlamai mögött egyrészt az önközpontú szociális kognitív hajlamok állnak, másrészt a kapzsisággal szembeni alacsonyabb érzelmi ellenállás. Gazdag gyökerek. Mondhatjuk
1: gazdag
0: így.
1: Gyökerek.
0: De most komolyan, most viccelünk vele, de elképesztő, hogy ezt valóban lehet szociológiailag kutatni, és mit szoktak mondani? Mit szoktak mondani? Ki a legsóherebb?
1: A leggazdagabb.
0: Köszönöm. Köszönöm.
1: Adj hatalmat egy emberek, és meg tudod milyen.
0: Igen, általában el is hasalnak a legtöbben. Uh-huh. Na gyerekek, nagyon durva, nagyon durva. Nem sokára hozunk újabb kutatásokat. Ho-ho, a lényeget még csak most hozom majd, de drágáim, nagyon jó lesz. Előtte azonban blokkunk végén meghallgatjuk másik újdonságunkat, Dove Cameron When in Rome című dalát. Felhívnám a figyelmet a dal elejére, hogy hogy indul el maga hangszerelésileg. Tehát, hogy egy nagyon ismerős, nekem rögtön beugrott egy régi dal. Emlékeztek még Tiffany, I Think We're Alone Now című dalára? I think we're alone now. Cause I come around.
1: Meg lehetne inkább hallgatni, amit most fölkófonáltál.
0: Na, sokaknak beugrott, jó, csak te pocsülű vagy, igen. Na, szóval, hogy úgy kezdődik ez az új dal, mint az a régi Tiffany, de én azt hittem, hogy egy feldolgozás, de közben nem. Na, megmutatjuk már is nektek. Jön Dove Cameron és a When in Rome, utána pedig elmegyünk egy pici szünetre, aztán jövünk vissza, és folytatjuk tovább a tudományos 20 a csúcsot.
2: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
4: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hello, I'm Hillary Clinton, the first lady listening to Who's a Chuchon, and well, Mickey is so sexy.
0: A Kusza 20-as slágerlista.
3: Visszatértünk, így van, folytatjuk tovább a Kusza 20-as slágerlistát. Ig Nobel-díj 2026. Eddig kettő kutatásról számoltunk be, mind a kettő nagyon érdekes volt. Egyrészt ugye a csókolózás, hogy miért is csókolózunk, másrészt pedig az, hogy a gazdagok gyökerek sokszor. Igen, ezt mutatta ki a kutatás.
4: Ne általánosítsunk.
3: Nem általánosítottam, én csak a kutatás eredményét tártam a hallgatók elé. De figyeljetek, az orvosi Ig Nobel-díj jöhet? Vicces lehet, de rengeteg ember küzd a problémával. Valaki az orr csontjainak rendeződése miatt, lásd, orrsövény ferdülése van, legtöbben pedig csak úgy, ha náthásak vagy akármi, mert hogy orrot mindenki fúj, mégpedig azért, hogy megfelelő mennyiségű levegőhöz jusson. És bizony azt is mind tudjuk, hogy milyen borzasztóan rossz érzés az, amikor nem kapsz levegőt az orrodon. Hmm. Nem tudsz normálisan aludni, de létezni is nagyon nehéz vele. Nos, egy japán kutató a helyes orrfújás aerodinamikáját kutatta, és légáram mérővel mérte a kiáramló levegő térfogatát és sebességét, külön-külön az egyes orrlyukak esetén.
4: A sebességet tudnék tippelni, miért mondom, hogy kíváncsi, hogy igazam lesz. Tehát, amikor tüsszentesz, kiáramló levegő van, ott szerintem közel 300 km/h jön ki a tutyi.
3: Lehet, így van, mert hogy a kiáramló tiki-taki mennyiségére nem tért ki a kutatás.
4: Ez jó. A tiki-taki mennyisége nem foglalkozom, csak a levegő. Tegyük föl, tiszta levegő jön ki, tűzszentésnél 300 km/h, na mennyi?
3: Brutálisan, nem tudom.
4: Hát nincs benn?
3: Nincs. De brutálisan nagy, igen, orrfújásnál is elképesztő tempóval jön ki a levegő, ezért tudjuk kifújni a tiki-takit. Ezt a bácsi bebizonyította. Na, én nagyjából ennyi. Tehát, semmi. Egyébként igen, arra is felhívták a figyelmet, hogy annyira fontos az orrunk tisztasága, hogy például ugye nagyon sokan használnak orrsprét, amikre egyébként rá lehet szokni.
4: Nekem kellett hozzá 3 nap, hogy kibírjam, hogy ne fújjam be, és akkor végül is nem dugult el az orrom már orrspré nélkül sem.
3: Na, menjünk át a fizikai Ig Nobel-díjra. 2 amerikai, 1 kínai és 1 indiai kutató nyerte el, akik bizony egy a hétköznapi gyakorlatban szintén roppant kényes és fontos témát kutattak. A nagy négyes ugyanis beható elméleti és kísérleti kutatást folytatott a fröcskölésmentes piszoár kifejlesztése érdekében.
4: Ezt támogatom.
3: Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy sokan most felröhögnek, de kevés undorítóbb dolog van, mint beszűrődő fényben nézni, mi van a piszoárnál, hogyha a férfi ember fölé áll és elengedi a sárga Niagarát.
4: És ha nem tud célozni.
3: Akkor meg pláne, de egyébként is olyan porlasztás van a piszoárnál, hogy ha nem lősz mellé és csak vele, akkor is, ha úgy szűrődik be a fény, megláthatod, hogy olyan porlasztás zajlik ott, hogy nem akarod tudni. De most komolyan. Úgyhogy támogatjuk. Na, neurológiai, azon belül szaglástudományi Ig Nobel-díjat is kiosztottak. Egy nemzetközi 4 kutatóból álló csapat kapta. Ők arra gyűjtöttek bizonyítékot, és ez nagyon érdekes megint, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de a tinédzser gyermekét már nem.
4: Akkor már menjen ki a fészekből.
3: Rátapintottál a lényegre, öcsém. Rátapintottál a lényegre.
4: Benn van az evolúcióban.
3: De komolyan, én ezt nem gondoltam volna. Hiszitek vagy sem, a szaglástudomány, azaz az olifaktológia nem tréfa dolog. A tudósok 235 szülő bevonásával végezték a kísérleteket, mely után olyan következtetést vontak le, hogy a természet zseniális dolgokat művel, amikről fogalmunk sincs, vagy csak ráérzünk, mint ahogy Vili az előbb. Ösztöneinken keresztül irányít ugyanis bennünket. A kisbabák jó illata a kötődést igyekszik fokozni ugyanis.
4: Erre mondják azt, hogy kis baba illata van.
3: Így van, ezért imádja mindenki a picinek az illatát, mert olyan kis finom, olyan kis puszilgatni van,
4: megeszlek.
3: Jó illatú, úgy szimatolgatod. Ám a tinédzser bizony már kevésbé finom illatú.
4: Különösen egy edzés után.
3: Oké, de hiszitek vagy sem, az a jellegzetes tini szag nem feltétlenül az igénytelenség foka, hanem hogyha izzad, akkor erősebbek ezek a szagok, erősebbek az illatok. Ez pontosan azért van, hogy a természet így kezdi el a leválasztást. Uh-huh. Hogy egyszerűen ne vonzódj így ösztönösen a gyerekedhez adott esetben, hanem egy kicsit legyen a szó jó értelmében taszítóbb, hogy már nem akarod azért a tinédzser gyerekedet Nyilván megpuszilod, meg megöleled, meg akármi, de hogy úgy nincs benned az, mint egy kisbabánál, hogy úgy bugyú-bugyú megharapgatod, meg megkapod a lábát, meg megpuszilgatod, tudod? Nagyon durva, nem?
4: Hát a góljártál is azt hiszem egyetőször Alki már tínédzser gólya, tehát nem megedik viszont a fészekbe, nyilván beengedik, mert az az otthona, de azért érezhetik vele, hogy mire jössz, mert nem a tied.
3: Mondjuk nem tudom, hogy hogy vonjunk párhuzamokat a gólyák és az emberek között.
4: Én kellétől nem... megtudtam.
3: Kell-e szagolgatja a kölykeit?
4: Nem. Ja.
3: Nem. Ennyi, köszönöm, Villike. De gyerekek, nem sokára feltesszük a pontot az íre, mert bizony bebizonyítjuk, hogy van értelme megfejni egy csótányt. Komolyan mondom. Komolyan mondom. Több dolog kiderült ebből a kutatásból, amin elképedtem. Na, nem sokára hozzuk a részleteket.
4: Eddig még viszonylag értelmes dolgokról beszéltünk.
3: Figyelj, de egyébként megint egy olyan sztori lesz, amire azt mondod így kapásból, meg hallgatóink is azt mondják, hogy Úristen, Jézus, már nem mi az a marhaság. Aztán majd amikor elárulom a részleteket, akkor meg tátjátok a szátokat, hogy mi? Na majd mindjárt. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, a Nickelback.
4: De szeretem.
3: Szeretjük őket. Leave Me Behind, ez daluk címe, ez jön most.
0: A 12.

0: de jó kis dal volt. A Nickelback, ugye mi támogatjuk a rockzenét is, úgyhogy ezért is van a Nickelback bent a listában.
1: De ő nem támogat bennünk a koncertjegyekből, na hát. Egy budapesti fellépés jó adhatna.
0: Ja, nem tudom, jönnek-e. Az a baj, a Ghostnak is véget ért a turnéja, ők se jönnek, most egy...
1: Brian Adams jön, emlékszel rá, még valamik rádió, hogy játszottunk kis kibelépőket.
0: Itt a mostom, itt, persze, volt, na volt, a koncertjének mi sorsoltuk ki ők.
1: Jön megint Brian Adams, decemberben vagyok, el kéne mennem rá, na jó.
0: Szereznek neked jegyet, szeretnéd?
1: Hív fel. Brian.
0: Na, fej vagy írás, ugye te vagy a fején az írás, megint itt a pénz. Írás, most én nyertem. Megint írás, megint én nyertem.
1: Na látod, hogy az előző tudományos megfigyelésed nulla.
0: 3-0.
1: Na látod, ne, ne.
0: Vili.
1: Nesze.
0: Jósolok a PIN kódodból a jövődre nézve.
1: Oké. Okay.
0: Bazi csóró lesz ő. Na fej, most te nyertél.
1: Jó van.
0: A csúcson kell abba hagyni, Vivi. Na, jöjjön az ötödik helyezettünk, ami micsoda?
1: Hát a retro.
0: Hogy vártuk már. Nemrég töltötte be 64. életévét Joan Cattrall, a brit szinti popzenekar, a Human League egyik női énekese. Emlékszel még a Human League-re? A csapat igazi sikerét az 1981-es Don't You Want Me hozta meg. Don't you want me.
1: Ez férfi zenekar. Don't.
0: Férfi volt az énekes, de volt két női énekes is ebben a zenekarban.
1: Aha.
0: Az egyik őjük volt Joan Cattrall, aki most ugye 64 éves lett. Aztán olyan kiváló és egyedi hangzású dalokat készítettek, mint például az 1986-os Human, és bevallom, az egyik kedvenc dalom. Ezt fogjuk meghallgatni engedelmeddel, de nem fogod megbánni te sem, és a hallgatók sem remélhetőleg, mert hogy annyira érdekes a hangulata és a hangszerelése ennek a dalnak, hogy ezért az egyik kedvencem ever. Annyira harmonikus a dal, de nem csak a dallam világban, hanem a zenei rendezésben is, hogy az újra és újra lenyűgöz engem, akárhányszor hallom. Akkor jöjjön a retro helyezett, a Human League 1986-ból hozza a Human című dalt.
2: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön.
4: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A 20 a csúcson.
1: Jaj, mondom, engem újra és újra lenyűgöz. The Human League és a Human. Én csak egy ember vagyok.
2: De milyen? Only human.
1: De milyen?
2: Nem, igazad volt, biztos jó.
1: Ugye, hogy milyen jó dal volt?
2: Egyáltalán lüktet az egész, minden harmóniában van mindennel, jól fogalmaztam?
1: Így van. Tehát, hogy harmóniában van a dallammal a hangszerelés, a hangszerekkel maga az egész zenei alkotás, nagyon jó volt hozzá, az énekes énekhangja is elképesztően jól passzol hozzá. Ez egy lassabb dal, de mégsem érzed lassúnak, de nem érzed túl gyorsnak sem, hanem egy kicsit így... Ez az a dal, amit meghalasz a rádióban, és így, ha vezetsz mondjuk, akkor egy kicsit így lassabban. Kikap a mindennapokból, egy picit úgy klippen
2: érzed magad. Ezek a levezető zenék, nem? Inkább így mondanám.
1: Nagyon szép levezetés és felvezetést is tud lenni ez a dal. Ha értitek, mire gondolok. Na gyerekek, akkor igen, itt tegyük fel a pontot az íre. Ig Nobel díj 2026, nagyon sok kutatás valami marhaságnak tűnhet, aztán közben rájössz, hogy hoppácska, hoppá. Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Előre szólok, baromságnak tűnik, már-már abszurd őrültségnek megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok. Tehát az biztos, hogy nem. Nem tudom, mennyi kell hány csepp egy csótányból, de nem érdekel.
1: Álljunk meg egy pillanatra, mielőtt a csótány tejre rátérnénk. Hát maga az is egy elképesztő felfedezés, hogy létezik egy olyan rohadt csótányfaj, ami eleven szülő és szoptatja az utódai gyerekek. Hát gondoltátok volna? Például a madagaszkári bütykös csótány is eleven szülő, ezt se tudtátok szerintem, és a mi esetünkben
2: Én a nevét se tudtam, madagaszkári bütykös csótány.
1: Tessék, eleven szülő. Pontosabban áll eleven szülő, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, de ez részletkérdés. A mi esetünkben a Diploptera punctate.
2: Nagyon szép neve van.
1: Azaz a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, gyerekek, és itt jön a második hűha, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Hát én akkor is maradok a bociknál.
1: Én viszont szemrebben és nélkül megkóstolnám a csótánytejet.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra. Hát de most jó lenne arról beszélgetnétek, hogy az unortodox gazdaságpolitika hatása korszakunk gazdasági tényezőire. Jobb lenne ilyen műsor csinálni, gyerekek, fejjünk csótány.
2: Nem tudom, inkább te lehet fejni.
1: Óva intek mindenkit attól, hogy otthon most összeszedje a csótányokat és megfejje őket, ez nem az. Ehhez, ahogy mondtam, egy különleges csótány kell, vagy amikor a madagaszkári bütykös csótány tejéről nem hallottam még, viszont a csendes óceáni bogár csótány teje, ahogy mondtam,
2: most hallottuk róla.
1: Négyszer több energiát tartalmaz, mint a tehén tej.
2: Inkább legyek fáradt.
1: Sokkal több fehérje, sokkal több. Inkább legyek fáradt, oké. Okay. Na, én innék csótánytejet. Na, ha pedig már állatvilág. Egy 6-tagú kutató csapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogyha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészére, az meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben. Tök mindegy, hol, tök mindegy, mikor, és tök mindegy, melyik részére lépsz rá, de a mérges kígyó megmar. Ez a kutatás nem volt annyira egyszerű azért ilyen szempontból, mert persze az ember azt mondaná, hogy de hülyék vagytok. Nyilván a véletlenszerű balesetekből származó kígyómarásokkal kapcsolatban végezték ezt a kutatást, igen, és ezzel kapcsolatban tartogatott fontos információkat, mert hogy mi ugye könnyen beszélünk nálunk, nagyjából homoki vipera van Magyarországon, ha jól tudom.
2: Az is nagyon ritka, szerencsére.
1: És ritka,
2: inkább de sikló, de attól nem kell tartanunk, kedves hallgatók, ne verjük olyan a siklókat, engedjük útjukra őket.
1: Így van, és nem kell tőlük megijedni. A múltkor képzeld el, pont egy futás közben a Desedán megláttam egy nagyon szép ilyen egyméteres jószágot, pont egy ilyen kifejlett ilyen fiatal sikló. Felnőtt sikló volt, összetekeredve a bicikli út közepén. És úgy voltam vele, hogy hú, bátyát, rajtad nagyon át fognak biciklizni. És ezért próbáltam.
2: Elpiszkáltad?
1: És próbáltam tudni kézzel odébb segíteni.
2: Jaj, megmerted fogni.
1: Figyelj, az a durva, hogy nem tudtam megfogni, fölágaskodott, és ilyen nagyon fura ilyen.
2: eljátszott a libera.
1: Komolyan, figyelj, és úgy jött felém, tehát ilyen bátor kis rizetőkös.
2: Gyere, apacsi, gyere, átcsalogattad?
1: Volt vér a pucájában, aztán utána egy mögé kerültem, akkor ugye nyilván már elveszítette a fókuszt, úgyhogy onnantól kezdve szépen elinalt a tó felé, és így megmentettem, jót akartam csak neki. Na, tehát nálunk nincs ilyen kígyó, de azért nagyon sok ország van, ahol egyébként minden harmadik lépéssel véletlenül ráléphetsz egy mérges kígyóra, és azért az nem vicces. Na, végezetül pedig, ezt is imádom, talajkutatási díjat is nyert valaki az Ig Nobel átadón. A tudósok, akik díjat kaptak, a világ 25 különböző országának földjébe ástak el összesen 1000 darab ugyanolyan alsógatyát 2 hónapra. Lássatok csodát, kiderült, hogy van olyan talaj...
2: Ezek használt alsógatyák
1: voltak? Nem, ezek vadonatújak voltak. Elmentek 25 különböző országba, és összesen 1000 darab ugyanolyan, teljesen színben, márkában, méretben, mindenben ugyanolyan alsó nadrágot ástak el a földbe 2 hónapra. A durva az, kiderült, hogy van olyan talaj, ahol a gatyák szinte sértetlenül kerültek elő, ezzel szemben voltak olyan országok, ahol a gatyák szinte teljesen megsemmisültek. Nagyon durva, mi?
2: Ilyen hogy jut valakinek eszébe?
1: Hát ezért Ig Nobel. Hogy végül is hasznos, mert ugye a talaj...
2: Jó, hogy kívánok, kérnék egy 1500 darab gatyát egyforma mintával, egyforma anyaggal, egyforma méretben. Köszönöm szépen.
1: És ugyanitt a szomszéd utazási irodában szeretnék egy oda-visszát 25 országba. Na, végezetül béke Ig Nobel. A díjazott kutatók bebizonyították, hogy az emberek azokat a barátaikat sokkal jobban szeretik, akik paraszt módon viselkednek azokkal, akiket az ember utál. Magyarul, lefordítom. Te nem szeretsz valakit.
2: Igen.
1: Ha én bunkó vagyok azzal az emberrel, akit te nem szeretsz, akkor engem sokkal jobban fogsz szeretni.
2: Nem. Pedig én szeretem, hogyha nem vagyok bunkók.
1: Én igen, tehát tudom, hogy te nem is nagyon szeretsz rosszban lenni senkivel, én ugyanígy vagyok ezzel, meg én nem szeretem, hogyha segítenek haragudni. De az emberek többsége nem így működik, Vili. Oh. Ezt a kutatások bebizonyították, gyerekek. Ebből kiindulva üzenjük azoknak, akiket ti nem szerettek, hogy... Nyeljünk be. Na, veletek vagyunk, ti is velünk. Puszilunk mindenkit, jövő héten találkozzunk újra.
2: És amíg nem lesz porlasztásmentes piszoár, menjetek az udvarra.
1: Kinek ez a Máriáját, nem még mindig az udvarra jár. Hát,
2: az porlasztásmentes.
1: Én tudom, de te UFO-kat kémlelsz igazából. Nem versz át minket.
2: Nem mindig az udvarra jár.
1: Vajon hány nagyhatalomnak a műhold felvételén látszódhatsz, Vili? Ott az Eiffel tornyod árnyékában. Ott állsz észak és kémleled az eget.
2: Köszönjünk el.
1: Szerintem is, gyerekek. Teddy Swims dalával búcsúzunk. Break up in reverse. Ez a dal címe, ezzel levezetünk. És találkozunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Hello!
3: A második!

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Adiós!
0: Reklám.
2: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.aplusbgaleria.hu.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: A legkorszerűbb technológiákat vonultatja fel az idei Kán. Aggasztó népesedési adatokat közölt a KSH. 11 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. Személygépkocsi és autóbusz ütközött pénteken délután Balatonszemes

0: térségében, a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagyis a 7-es főúton. A helyszínre a Balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották. Ők szüntették meg az érintett útszakaszon a forgalmi akadályt is. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5922 gyermek született, miközben 9452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5633 pár esküdött egymásnak. 1-0-ás vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danyiló Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány Új Hangok Örökölt Dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek 3 illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható.
1: Időjárás jelentés.
0: Megszűnt a hűvös levegő utánpótlása, így a hétvégén már egy fokozatos felmelegedés kezdődik. Ma gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A csúcshőmérsékletek 22 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Beléptünk a délelőtt utolsó órájába, indulunk a One Direction felvételével, már is jön a What Makes You Beautiful, utána pedig Chaka Khanék érkeznek egy újdonsággal, a Cool It Down című

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a 91.2 Rádió, most a másfél perccel vagyunk 4:12 előtt. Ha a mai napon moziznátok, akkor ajánlom figyelmetekbe a Shaun a bárány és a Moszatvég szörnye című animációs filmet, amit vetítenek 14 óra 30 perctől, 11:30-kor indul a Préri farkas visszavág című akcióanimáció családi film, a Vadon szívét 12:20-tól 18:10-től és 20 óra 10 perctől, a Minyonok és szörnyek című 12 óra 40 perctől, a Félrelépni szabad című romantikus vígjátékot 13:30-tól, Vivben 18:50-től és 20:30-tól, a Mancs őrjárat a Dino film című akcióanimáció kalandfilme 14:20-tól, a Pókember vadonatúj nap című filmet 15:10-től, a Csajos hétvégét 16:10-től és 18 órától, a Kaptár című horror 16:20-tól és 20:20-tól, az Insidious köztünk járnak című horror 18 óra 10-től, míg az Átkozott boszorkák második részét 20 órától tűzi filmvászorra a mai napon a kultig. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá. Itt a rádió, mostan pedig az X-Spice Girl M. Banton énekel, jön tőle a What Took You So Long.

Sok zene és kevés beszéd itt a rádió most FM 91.2-n, 6,5 perccel múlt el 4:12. Mark Wahlberg, amerikai színész egy friss interjúban beszélt keresztény hitéről és arról, hogy az miképp befolyásolja a karrierjét. Isten folyamatosan megáldott és ide vezetett engem, fogalmazott az egyik lapnak. Na, de nem azért, hogy csak fejlődjek és tovább dolgozok Mark Wahlberg személyén, hanem azért, hogy az ő munkáját végezzem. Megadta nekem azokat a képességeket és eszközöket, amelyekkel közvetíteni tudom azt az üzenetet, amit szeretne, hogy elmondjak, folytatta. Az 52 éves színész korában elismerte, hogy számos korábbi filmje egyáltalán nem az Isten iránti tisztelet jegyében született, de most azon dolgozik, hogy ezen változtasson. Wahlberg és Mel Gibson a legutóbb közösen készítették a Stu atya című életrajzi filmet, amelyet Stuart Long atya, a boxolóból lett pap élettörténetét dolgozza fel. A katolikus Wahlberg elmondta, hogy úgy látja, Isten hívta el arra, hogy leforgassa a filmet. Nem tudtam, hogy egy világjárvány alatt adjuk ki majd a filmet, csak annyit tudtam, hogy el kell készítenem, és ez a küldetésem. Most még nagyobb szükség van rá, mint korábban bármikor, remélem sok embernek fog segíteni, magyarázta a színész. A 2000-es évek elején egyébként Stu atya boxolóként aratott nagy sikert, karrierjének azonban egészségügyi problémák miatt vége szakadt. Ezután egy rövidebb filmrendezői karrierbe vágott, illetve klubokban dolgozott kidobóként. Stu ateista vallotta magát egészen addig, amíg halál közeli élményben nem volt része, ami őt a katolicizmus felé vezette. Később pedig katolikus papként folytatta életútját. 2014-ben hunyt el. Wahlberg pedig azzal zárta az interjút, hogy reméli, hogy a film arra ösztönzi majd az embereket, hogy a megváltáson keresztül helyreálljanak, függetlenül attól, hogy milyen múlt van a hátuk mögött. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban a pop királya Michael Jackson énekel, és tőle jön a Wannabe Starting Something 1982-ből.

0: Ez volt Rita Ora Sláger, a You and I itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan pedig a slágerlisták éléről hozom Alex Warren felvételét, ez lesz a Fever Dream. Teljes egészében jön a dal, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

másfél percre vagyunk, 3:42 előtt, ilyen nappal a legjobb zenék szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, és természetesen folytatódik a mai és a holnapi napon is az állattenyésztési napok, a Kán Egyetemi napok, várják az érdeklődőket a MATE területére. Én jó szórakozást kívánok a programhoz, mint ahogy a születi mulatsághoz is, amit pedig a Szena és Skanzenben rendeznek, ma délután 2 és délután 5 óra között lesz a helyszínen Méta a Skanzen réten, születi ügyességi vetélkedő, társasjáték és kézműves udvar, néprajzi élménypont, 17:30-kor pedig táncház indul kicsiknek és nagyoknak a szennai művelődési házba. Holnap pedig megrendezik a Cseri Parkban a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének programját, a szezonzáró őszi veterán járműtechnik pikniket öreg járművek kiállításával, alkatrészbőrzével és baráti információ cserével. Szívesen látnak minden érdeklődőt és nézelődőt. Holnap szeptember 27-én tehát a Cseri Parkban. Itt a Rádió Moston pedig Madonna dalával megyünk tovább a Get Together-rel, délben pedig Lóri tér vissza a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.a+bgaleria.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Országos bajnokságon remekelt a kaposvári sportlövő. Új elnöke van a Magyar Államkincstárnak. Dél van, jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Gulyás Lóránt. 2 egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A 3 testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Pénteken a mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Csima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát.

0: Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. A szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a kellemes, napos, száraz őszi idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 21-23 fokig kúszhat fel.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4 perccel múlt el déli 12 óra, nagyon kellemes és vidám szombat délutánt kívánok nektek, itt a Rádió Moston indul a Siesta óra, ha pedig most ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Tiden érkezik a Van Valami című friss dalával, előtte pedig Jack Jones és Zoe Bees felvételével indul az óra, ez a Never Be Lonely.

0: Feri?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perc elmúlt el 4:01, ez továbbra is a Siesta óra, amikor zenék kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, illetve egy fontos információ, ugye a korábban tervezett faápalási és metszési munkálatok új időpontban szeptember 30-án jövő héten szerdán valósulnak majd meg a Dózsa György utcában. A munkavégzést ugyebár eredetileg szeptember 21-ére tervezték, azonban a korábbi lakossági felhívás ellenére az érintett parkoló szakaszon több gépjármű is maradt, ezért pedig a biztonságos munkavégzés feltételei nem voltak biztosítottak, és így a metszési munkálatokat el kellett halasztani. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében, tehát szeptember 30-án, jövő héten szerdán az érintett parkoló szakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. Kérik az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a megjelölt területen a munkavégzés ideje alatt ne parkoljanak. Az együttműködés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szükséges faápolási munkákat ezúttal biztonságosan és persze fennakadás nélkül el tudják végezni. Kérik továbbá az arra közlekedőket majd, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszöni a lakosság megértését, türelmét és együttműködését a Kaposvári Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt az információt egyébként még addig bezáró többször el fogjuk mondani, hogy mindenki képben legyen. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább Miles Smith dalával, már is itt van a Stay If You Are There.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 12:30 van. Ajánlom figyelmetekbe a véradási lehetőségeket. Jövő héten, hétfőn, szeptember 28-án, 15.30 és 17.30 között Balatonfenyvesen, a Kölcsey utca 27-es szám alatt várják a segíteni szándékozókat. Itt Kaposváron jövő héten kedden, szeptember 29-én reggel 9 órától este 6 óráig lehet vérünkkel segíteni a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben, a Talián Gyula utca 20-32-es szám alatt. Ugyanezen a napon, szeptember 29-én kedden 11.30 és 15 óra között Nagyatádon is lesz véradás a Széchenyi tér 7-es szám alatt. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a Solwave dalát hozom, majd a Boldognak lenni címűt.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, és bizony vannak hírességek, akiknek annyira szerencsésen alakul az életük, hogy már egészen fiatalon befutnak, viszont vannak, akiket sokkal kacifántosabb út vezet a hírnép felé. A legendás francia színész és komikus Louis de Funès fiatalkora sem volt egyszerű, ugye őt láthattuk a Saint-Tropez Chandler szerepében, vagy hát ezekben a filmekben. Az 1914. júliusában született sztár nem egyik pillanatról a másikra vált híressé, igazi zabolázatlan művésztélek volt, nagyon szeretett rajzolni, és a kiváló hallása miatt ügyesen zongorázott is. Miután kicsapták a középiskolából, próbálta eltartani magát, szinte nem volt olyan állás, amit ne próbált volna ki. Rövid ideig dolgozott például műszaki rajzolóként, fotós gyakornokként, de még varróházban is foglalkoztatták. Az összes állásából elbocsájtották őt. Amikor 39-ben kirobbant a második világháború, és nem sorozták be katonának, akkor arra hivatkoztak, hogy egy hiba történt a rendszerben, de az alacsony termete is szerepet játszhatott abban, hogy végül alkalmatlannak találták a harchoz. Sokáig egy bárban zongoristaként kereste a kenyerét Párizs egyik neves bárjában. Védjegye volt, hogy zongorázás közben mindig furán grimaszolt, ezzel pedig a vendégeket rendszeresen megnevettette. Ekkor tájt jött az ötlet, hogy komikusnak áll, egy évig még színészetet is tanult, színházban játszott, de a 40-es években visszatért a zongorázáshoz, mert úgy vélte, hogy egy alacsony kopasz férfi úgysem kellene a filmiparba. Közben összebarátkozott Daniel Galen színésszel és rendezővel, aki pedig bátorította, hogy ne adja fel a színészetet. 1945-ben 31 esztendősen jó barátjának köszönhetően kapta meg élete legelső szerepét, a La Tentation de Barbizon című francia filmben, rajta kívül Galen is szerepelt benne egyébként. Ezután pedig a 40-es években több szerepet is kapott, de az átütő sikerre még várnia kellett néhány évet. 56-ban megjelent Átkelés Párizson című film után kezdték fontosabb szerepekkel elhalmozni őt. Sikeressége csak fokozódott, amikor 1964-ben megjelent a Saint-Tropez Chandler című vígjáték, ami ugye népszerű Chandler filmek első része volt. Ugyanebben az évben a Fantomász is nagy sikert aratott számára. A 66-os Egy kis kiruccanás című mozia pedig minden idők legnagyobb francia kassza sikere volt. A filmezés mellett a színházban is remekelt, 75 márciusában szívinfarktust kapott, ezután színházi munkáitól végleg megvált, filmes szerepet még elvállalt, de már nem annyit, mint karrierje csúcsán. Utolsó mozia a Csendőr és a Csendőrlányok 82-ben jelent meg, 83. januárjában pedig 68 évesen örökre lehunyt a szemeit. Emléke pedig mutasson példát a kitartás jegyében is. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban megyünk tovább a Clean Bandit és Julia Michels közös dalal, ez az I Miss You.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, fél perccel múlt el 3:41. A Nickelback dalával búcsúzom, jön a Rockstar, aztán itt lesz még Élok és Kylie Minogue is a Last Night I Dreamt I Fell In Love című slágerrel, 13 órakor pedig Lóri hozza a legfrissebb híreket, infokat, utána pedig óránként ugyanezzel szolgál nekünk majd itt az FM 91.2-n a Zenemaratonban is. Holnap reggel 7 órakor pedig Kesztei Tibor kollégám ébreszt majd titeket, tartsatok velünk a folytatásban is, velem pedig legközelebb kedden, jövő héten kedden 11 órától találkoztatok ugyanitt az FM 91.2-n. Addig további szép hétvégét és mindenkinek a legjobbakat kívánom. A mikrofonnál reggel 7 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok. A viszonthallásra, sziasztok, találkozunk legközelebb.

0: szeretne.
1: Reklám.
2: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.aplusbgaleria.hu.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Verses kötetet mutatott be a kaposvári magyar tanár. Gyermekvédelmi fórumon vonultatták fel a jó gyakorlatokat. Jó napot kívánok, 13 óra van, a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Megújul és kibővül a kaposvüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat.

0: szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Három személygépkocsi karambolozott pénteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ők áramtalanították a járműveket is. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta, a Blue Heron, a Csendes barát, a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a kellemes, napos, száraz, őszi idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél helyenként megélénkül. A hőmérők higanyszála 21-23 fokig kúszhat fel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen Rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

91.2. Rádió most!

0: Reklám.
1: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.a+bgaleria.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Árokba hajtott egy személyautó az M7-esen. Fiatal zenészek számára nyílt pályázat. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 14 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát torony magasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdaság

0: biztonsági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány Új Hangok Örökölt Dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek 3 illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható.
1: Időjárás jelentés.
0: A kora délutáni órákban is folytatódik ez a kellemes, napos, száraz, őszi idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél helyenként megélénkül. A hőmérő higanyszála 21-23 fokig kúszhat fel.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.aplusbgaleria.hu. Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kaviz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kaviz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Még pár napig tartanak az erdőlátogatási korlátozások Somogyban. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. 15 óraban jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Pénteken a mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Sima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát. Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5922 gyermek született, miközben 9452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5633 pár esküdött egymásnak. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott.

0: Szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
1: Időjárás jelentés.
0: A felhőoszlatú légmozgások miatt a következő órákban is derült égboltra és nyugodt, csendes időre számíthatunk. Záporra, zivatarra kevés az esély. 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: A pillanat a tiéd. Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most.
3: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. 2 egyéni csúccsal és 1 arany, illetve 1 bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kis kaliberű fegyverek fekvő versenyszámát torony magasan nyerte meg. A 3 testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A 2 utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. 3 személygépkocsi karambolozott pénteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték, ők áramtalanították a járműveket is. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak 1 jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 1-0-ás vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B-divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás Arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11,

0: mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban.
1: Időjárás jelentés.
0: A felhőoszlatú légmozgások miatt a következő órákban is derült égboltra és nyugodt, csendes időre számíthatunk. Záporra, zivatarra kevés az esély. 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám!
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Yeah.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. A szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. 9 nagyjáték.

0: és három kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta, a Blue Heron, a Csendes barát, a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
1: Időjárás jelentés.
0: A felhőoszlatú légmozgások miatt a következő órákban is derült égboltra és nyugodt, csendes időre számíthatunk. Záporra, zivatarra kevés az esély. 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Mos.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Hát én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

0: Reklám.
1: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 26-a szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Fák száradtak ki, de az ivóvízellátás nem volt veszélyben. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelő kutat furat az önkormányzat.
3: Kaposváron nem kell vízkorlátozást bevezetni. Ezt tudható annak, hogy az a 60 kutunk, amely biztosítja a város és a városkörnyék, a városkörnyéken is vannak települések, akiknek szolgáltatunk, városkörnyék ivóvízellátását, az naponta 14 000 köbméter per nap kapacitással bír. A legmelegebb időszakban, amikor a legtöbb víz fogyott a városban, akkor a napi mennyiségünk az 13 000 köbméter per nap volt. Most volt még tartalék. De biztonságra megyünk most is, mert idén decemberre elkészül két kút. És az a két újabb kút az lehetővé teszi azt, hogy még egy 1200 köbméterrel több vízünk legyen, így meg lesz a megfelelő tartalékunk.
2: Új, korszerű eszköz javíthatja a túlélési esélyeket. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették a 8. alkalommal megszervezett Somogyvármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalának résztvevői. A kétnapos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott, ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Kaposvári az ország egyetlen cukorgyára. Pénteken 133. alkalommal indult el a kaposvári cukorkampány. A városunkban 1894 óta működő cukorgyár mára Magyarország egyetlen ilyen jellegű létesítménye. A mészkemence begyújtásán az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár Búza László arról beszélt, hogy az önrendelkezés annak felismerésével kezdődik, hogy az élelmiszer valódi érték, valamint azzal a tudással, hogy miért fontos megőrizni bizonyos ágazatokat, és miért fontos a hazai termelés.
4: Sokszor kérdezik, miért fájt annyira Magyarországnak a cukorgyárak bezárása? A válasz egyszerű. Tehát a cukorgyár nem pusztán üzem, a cukorgyár egy ökoszisztéma. Gazdák, szállítók, mérnökök, gépészek, vegyészek,

0: karbantartók, családok, települések, közösségek, és még valami, tudás. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyik napról a másikra újra teremteni. Ez is emlékeztet bennünket arra, minden elvesztett hazai feldolgozó kapacitás többet jelent egy gyár bezárásánál. A mai nap azonban nem a múltról szól, hanem a jövőről. Arról, hogy itt Kaposváron még él a láng, még működik a gyár, még vannak répatermelőgazdák, még vannak szakemberek, még van tudás, még van közösség. És amíg ez így van, addig van mire építenünk.
1: Folyamatosak a járőrözések Kaposváron. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri város részben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Középpontban az utánpótlás. A KAN egyetemi napok idén is nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására. Éppen ezért a szervezők programok tucatjaival készültek az óvodás, az általános, illetve középiskolás, valamint az egyetemista korosztály számára. A MATE kaposvári kampuszának főigazgatója Vörös Péter a rendezvény megnyitóján azt mondta, a felsőoktatási intézménynek egyik küldetése, hogy a fiatalabb generációknak is megmutassa az agrárium lehetőségeit, azokat a technológiákat, amelyekkel az ágazat számukra is vonzóvá válhat.
2: Nekünk egyetemként egy fontos küldetésünk a KAN egyetemi napokon, hogy a fiatal generáció számára megmutassuk azt, hogy az agráriumban milyen lehetőségek vannak, hogy az agráriumban is ott vannak azok a modern technikák, technológiák, megjelenik a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a robotika, ami vonzó lehet az agráriumba érdeklődő diákok számára. Én azt gondolom, egyetemként nekünk az oktatáson kívül külön figyelmet kell fordítanunk a szemléletformálásra is, és ezért különösen fontosak számunkra ilyen jellegű rendezvények. Én azt gondolom, hogy a KAN egyetemi napok egy találkozási helye a hagyománynak és az innovációnak, a szakmának és a fiataloknak, illetve a jelennek és a jövőnek.
1: Végezetű sport. Kapuralövés, labdavezetés, fogócska és kidobó is szerepelt az Európai Labdarúgó Szövetség Grassroots hetének kaposvári állomásán. Ezt a Puskin utcai sporttelepen rendezték meg néhány nappal ezelőtt. A fiatalokat a Bene Ferenc labdarúgó akadémia edzői és a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapatának játékosai segítették a feladatokban. A több mint 100 fiatalt a város nevében az alpolgármester Kárpáti Tímea köszöntötte.
3: A focinak kell az utánpótlás, a Rákóczinak, a Bene Ferenc labdarúgó akadémiának kell az utánpótlás. De pontosan a foci az a sport, az a sportág, ami mindenkié. A legfontosabb az, hogy mozogjatok. És hogyha most még valaki nem is olyan ügyes, mint majd aztán később lehet, hogy odaér egy első csapathoz, akkor ne szomorodjatok el. Nagyon sok olyan első osztályú világhírű játékos van, aki csak jóval később érte el a pályájának azt a csúcsát, vagy a foci tudásának azt a csúcsát, amivel bekerült egy első csapatba.
1: Ismét remekeltek a kasis atléták. 4 érmet és összesen 8 döntős helyezést értek el a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétái az U15-ös, U16-os atlétikai magyar bajnokságon. A székesfehérvári viadalon 800 méteres síkfutásban Pénzes Dóra Alíz, 100 méteren pedig Dudics Mátyás szerzett ezüstérmet, 800 méteren Kelemen Róza, távolugrásban pedig Németh Balázs állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
4: Ez volt a Kaposvári Krónika.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, kora őszi estére számíthatunk ma is. Az égból derült marad, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. A levegő hőmérséklete 18-21 fok között alakul.
4: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: 91.2. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 2. Rádió most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Pénteken a Mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Sima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát. Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. Személygépkocsi és autóbusz ütközött pénteken délután Balatonszemes térségében, a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagyis a 7-es főúton. A helyszínre a Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltókat riasztották. Ők szüntették meg az érintett útszakaszon a forgalmi akadályt is. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5922 gyermek született, miközben 9452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5633 pár esküdött egymásnak. 1-0 vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B-divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danyiló Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Megújul és kibővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló, a

0: körültekintő és észszerű kihasználását is. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány új hangok örökölt dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek három illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Veszünk.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

bent. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

nem kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az úgy

0: Napos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott, ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Folyamatosak a járőrözések Kaposváron. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Fák száradtak ki, de az ivóvíz ellátás nem volt veszélyben. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, ma az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelőkutat furat az önkormányzat.
1: Kaposváron nem kell vízkorlátozást bevezetni. Ezt tudható annak, hogy az a 60 kutunk, amely biztosítja a város és a városkörnyék. A városkörnyéken is vannak települések, akiknek szolgáltatunk. Városkörnyék ivóvízellátását az naponta 14 ezer köbméter per nap kapacitással bír. A legmelegebb időszakban, amikor a legtöbb víz fogyott a városban, akkor a napi mennyiségünk az 13 ezer köbméter per nap volt. Most volt még tartalék. De biztonságra megyünk most is, mert idén december elkészül két kút. És az a két újabb kút az lehetővé teszi azt, hogy még egy 1200 köbméterrel több vízünk legyen, így meg lesz a megfelelő tartalékunk.
0: Középpontban az utánpótlás. A Kán egyetemi napok idén is nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására. Éppen ezért a szervezők programok tucatjaival készültek az óvodás, az általános, illetve középiskolás, valamint az egyetemista korosztály számára. A MATE kaposvári kampuszának főigazgatója Vörös Péter a rendezvény megnyitóján azt mondta, a felsőoktatási intézménynek egyik küldetése, hogy a fiatalabb generációknak is megmutassa az agrárium lehetőségeit, azokat a technológiákat, amelyekkel az ágazat számukra is vonzóvá válhat.
2: Nekünk egyetemként egy fontos küldetésünk a Kán egyetemi napokon, hogy a fiatal generáció számára megmutassuk azt, hogy az agráriumban milyen lehetőségek vannak, hogy az agráriumban is ott vannak azok a modern technikák, technológiák, megjelenik a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a robotika, ami vonzó lehet az agráriumba érdeklődő diákok számára. Én azt gondolom, egyetemként nekünk az oktatás kívül külön figyelmet kell fordítanunk a szemléletformálásra is, és ezért különösen fontosak számunkra ilyen jellegű rendezvények. Én azt gondolom, hogy a Kán egyetemi napok egy találkozási helye a hagyománynak és az innovációnak, a szakmának és a fiataloknak, illetve a jelennek és a jövőnek.
0: Kaposvári az ország egyetlen cukorgyára. Pénteken 133. alkalommal indult el a kaposvári cukorkampány. A városunkban 1894 óta működő cukorgyár mára Magyarország egyetlen ilyen jellegű létesítménye. A Mészkemence begyújtásán az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár Búza László arról beszélt, hogy az önrendelkezés annak felismerésével kezdődik, hogy az élelmiszer valódi érték, valamint azzal a tudással, hogy miért fontos megőrizni bizonyos ágazatokat, és miért fontos a hazai termelés.
3: Sokszor kérdezik, miért fájt annyira Magyarországnak a cukorgyárak bezárása. A válasz egyszerű. Hát a cukorgyár nem pusztán üzem, a cukorgyár egy ökoszisztéma. Gazdák, szállítók, mérnökök, gépészek, vegyészek, karbantartók, családok, települések, közösségek. és még

0: Valami tudás. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyik napról a másikra újra teremteni. Ez is emlékeztet bennünket arra, minden elvesztett hazai feldolgozó kapacitás többet jelent egy gyár bezárásánál. A mai nap azonban nem a múltról szól, hanem a jövőről. Arról, hogy itt Kaposváron még él a láng, még működik a gyár, még vannak répatermelő gazdák, még vannak szakemberek, még van tudás, még van közösség. És amíg ez így van, addig van mire építenünk.
1: Végezetű sport. Kapura lövés, labdavezetés, fogócska és kidobó is szerepelt az Európai Labdarúgó Szövetség Grassroots hetének kaposvári állomásán. Ezt a Puskin utcai sporttelepen rendezték meg néhány nappal ezelőtt. A fiatalokat a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia edzői és a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapatának játékosai segítették a feladatokban. A több mint 100 fiatalt a város nevében az alpolgármester Kárpáti Tímea köszöntötte.
2: A focinak kell az utánpótlás, a Rákóczinak, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának kell az utánpótlás. De pontosan a foci az a sport, az a sportág, ami mindenkié. A legfontosabb az, hogy mozogjatok. És hogyha most még valaki nem is olyan ügyes, mint majd aztán később lehet, hogy odaér egy első csapathoz, akkor ne szomorodjatok el. Nagyon sok olyan első osztályú világhírű játékos van, aki csak jóval később érte el a pályájának azt a csúcsát, vagy a foci tudásának azt a csúcsát, amivel bekerült egy első csapatba.
1: Ismét remekeltek a kasis atléták. 4 érmet és összesen 8 döntős helyezést értek el a Kaposvári Sportközpont és sportiskola atlétái az U15-ös, U16-os atlétikai magyar bajnokságon. A székesfehérvári viadalon 800 méteres síkfutásban Pénzes Dóra Alíz, 100 méteren pedig Dudics Mátyás szerzett ezüstérmet, 800 méteren Kelemen Róza, távolugrásban pedig Németh Balázs állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
3: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, kora őszi estére számíthatunk ma is. Az égbolt derült marad, csapadék nem várható, a szél viszont helyenként megélénkül. A levegő hőmérséklete 18-21 fok között alakul.
3: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

mantrája 2012, funkadeli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden ég maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És életemben újra szület, újra szület, újra szület, újra szület.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12,2%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb.

0: Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danyiló Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Drop Dead.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Pénteken a mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Sima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát. Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény meg

0: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a leg

Yeah.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Személygépkocsi és autóbusz ütközött pénteken délután Balaton Szemes térségében, a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagyis a 7-es főúton. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották. Ők szüntették meg az érintett útszakaszon a forgalmi akadályt is. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SZGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Magam.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Egyébként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megvékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5.922 gyermek született, miközben 9.452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5.633 pár esküdött egymásnak. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. A szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány új hangok, örökölt dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek három illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Megújul és kibővül a Kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Három személygépkocsi karambolozott pénteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték, ők áramtalanították a járműveket is, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány új hangok örökölt dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek három illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Az égen csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, de csapadék nem érkezik. Szépen lassan 13-15 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.